0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke. Ma a mentőket ünnepeljük. Egyre súlyosabb az asszály idehaza. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló, 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Asszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, van a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A déli szél élénk, erős lehet, napközben 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok, viharok várhatók, a szél is sokfelé lehet erős, viharos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nem kímélték az áprilisi fagyok a gyümölcsfákat. A bringázás népszerűsítik az iskolások között. Veszélyes szakasz, hiányoznak a tükrök a szandai alagutaknál. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szombaton megalakult az új országgyűlés. A tanácskozást Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. A parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 választókerületéből 3 tiszás és 1 fideszes képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt lista vezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Látványos megújulás kezdődött a Martfői vasútállomás környezetében, ahol a héten megindul a statikailag instabillá vált, elavult MÁV épületek bontása, írják a város honlapján. A fejlesztés a versenyképes járások program mintegy 30 millió forintos, visszanem térítendő támogatásából valósul meg. A projekt első szakaszában az életveszélyes építmények eltávolítása és a terület rendezése történik meg, ezt követően pedig megkezdődik a korszerű parkoló és az új zöld felületek tervezése. A cél, hogy a jelenlegi rendezetlen, elhanyagolt terület helyén egy biztonságos, esztétikus park jöjjön létre, ami hosszú távon szolgálja a lakosság kényelmét. A városvezetés további pályázati források bevonásával tervezi a beruházás folytatását, így a közeljövőben akár a teljes terület komplex megújítása is megvalósulhat. A munkálatok idejére a kivitelezők és az önkormányzat a lakók türelmét és megértését kéri. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség össze is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg nem kímélte a jászkunsági ültetvényeket sem, ahol elsősorban a barack volt kitéve veszélynek, de a csonthéjas gyümölcsök mellett az almának is sokat ártott az időjárás. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcs termesztésére és alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz. A jászok és kunok 1745-ös önmegváltása előtt tisztelegtek Jászberényben a Jászkun Redemció 281. évfordulóján. Május 16-án a történelmi emléknapon a Dériné rendezvényházban gyűltek össze a jászkunság település vezetői és hagyományőrzői, hogy felidézzék Mária Terézia sorsfordító döntését, amely visszaadta a népcsoportok jogtalanul elvett kiváltságait. Kis Gábor regnáló Jászkun főkapitány beszédében hangsúlyozta, a redemció nem csupán a múlt része, hanem a mai identitás és összetartozás alapköve. Az ünnepség fénypontjaként immár 13. alkalommal adták át a jászkunság hagyományőrzéséért díjakat. Idén Gáldobos Beáta kulturális menedzser, Nagy Emese néprajzkutató és Szijjártó Judit néptánc pedagógus vehette át az elismerést. A rendezvényt, amelyen megszólalt a legendás jászkürt, és elhangzott a Kun mi atyánk is. A jász emlékműnél tartott koszorúzás zárta, írta meg az Új Néplap. Bíróság elé áll az a 33 éves tiszaburai férfi, aki az elmúlt napokban több helyszínről is jelentős értékeket tulajdonított el. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető április 30-a és május 4-e között egy jótékonysági szolgálat épületébe tört be az ablak betörésével és a lakat lefeszítésével. A raktárból fűkaszákat, benzint, talicskát és locsolótömlőt vitt el, több mint 300 000 forintos kárt okozva. A férfi május 3-án éjjel egy helyi magánház garázsát is kifosztotta, ahonnan további 120 000 forint értékben lopott el benzinmotoros eszközöket. A rendőrök a gyors nyomozásnak köszönhetően elfogták a tettest, és a lopott tárgyak egy részét sikerült visszaszolgáltatniuk a tulajdonosoknak. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg nem kímélte a jászkunsági ültetvényeket sem, ahol elsősorban a barack volt kitéve veszélynek, de a csonthéjas gyümölcsök mellett az almának is sokat ártott az időjárás. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcs termesztésére és alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
3: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak. A behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Kritikussá vált a baleset veszély a Szolnokot és szandaszőlőst összekötő kerékpárúton, miután ismeretlenek újra megrongálták a 442-es út felüljárója alatti alagutak közlekedési tükreit. A beláthatatlan hajtókanyarokkal tűzdelt szakaszon a domború tükrök jelentették az egyetlen biztonsági eszközt, hiányukban azonban a közlekedők vakon hajtanak be a sötét átjárókba, írja a Szoljon. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a rongálók a világítást is tönkretették, így az erős fényből érkező bringások szeme nem tud alkalmazkodni a hirtelen sötétséghez, ami könnyen frontális ütközéshez vezethet a szűk betonfalak között. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Tájékoztatása szerint a tükröket az elmúlt időszakban már 3-4 alkalommal pótolni kellett a folyamatos vandalizmus miatt. Jelenleg a legtöbb kerékpáros és rolleres csak folyamatos csengetéssel mer áthaladni az érintett szakaszon, a város pedig már tervezi a helyreállítást. Tegnap volt a Táncház napja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szolnokon is működik több táncegyüttes, például a Szakajtó Népzenei Műhely, vagy a Tisza Táncegyüttes. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északkeleti szél. Ma maximum 24 fok lehet nappal, holnaptól azonban több fokkal csökken a hőmérséklet, és zivatarokra készülhetünk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után is, Majoros Rita vagyok. Nagyon remélem, hogy velem ébrednek ma reggel, és velem töltik az egész délelőttjüket. Igazán szép vasárnapot kívánok, és remélem, hogy azért ráérős ez a nap, és ráérnek isteni zenéket hallgatni. A Black Eyed Peas-szel indítom is az órát, és nagyjából a napot is. Itt a Hey Mama.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenéjék. Igazán szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik ez a reggel, és hogy azért vannak fent ilyen korán, hogy mondjuk valamilyen isteni vasárnapi programra induljanak. Én ehhez is hozom a zenei aláfestést, de természetesen azokra is gondolok, akik a vasárnapot mondjuk már ilyen korán munkával töltik, vagy legalábbis munkával kezdik, nekik is szól majd a Faith No More és az Easy, de előtte még ébredjünk fel a Deep Swing-el in the Music a Best FM-en. Csodás vasárnapot!

Best FM a legjobb zenék. Azt hiszem a Faith No More Easy dala a tökéletes példája annak, hogyan is kell indítani egy vasárnap reggel, csak úgy szépen, könnyen, lazán és könnyedén. A folytatásban friss hírek érkeznek, aztán Eminem is itt lesz majd, és a Lose Yourself.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szombaton megalakult az új országgyűlés. Megújul a Martfői vasútállomás környéke. A bringázást népszerűsítik az iskolások között. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szombaton megalakult az új országgyűlés. A tanácskozást Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. A parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Jász Nagykunszolnok vármegye 4 választókerületéből 3 tiszás és 1 fideszes képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt lista vezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Látványos megújulás kezdődött a Martfői vasútállomás környezetében, ahol a héten megindul a statikailag instabillá vált, elavult MÁV épületek bontása, írják a város honlapján. A fejlesztés a versenyképes járások program mintegy 30 millió forintos, visszanemtérítendő támogatásából valósul meg. A projekt első szakaszában az életveszélyes építmények eltávolítása és a terület rendezése történik meg, ezt követően pedig megkezdődik a korszerű parkoló és az új zöld felületek tervezése. A cél, hogy a jelenlegi rendezetlen, elhanyagolt terület helyén egy biztonságos, esztétikus park jöjjön létre, ami hosszú távon szolgálja a lakosság kényelmét. A városvezetés további pályázati források bevonásával tervezi a beruházás folytatását, így a közeljövőben akár a teljes terület komplex megújítása is megvalósulhat. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északkeleti szél. Ma maximum 24 fok lehet nappal, holnaptól azonban több fokkal csökken a hőmérséklet, és zivatarokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig Rácz Gergő és Yves Dala, a Bolondod voltam, New York remixében.
2: Mondtam, csak ésszel, ne játsz kérlek a tűzzel.
1: Az órát pedig majd Usher indítja Ludacris-szel. Itt lesz a Yeah!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az önmegváltásra emlékeztek Jászberényben, jótékonysági szervezetet is kifosztott a tiszaburai tolvaj, nem kímélték az áprilisi fagyok a gyümölcsfákat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A jászok és kunok 1745-ös önmegváltása előtt tisztelegtek Jászberényben a Jászkun Redemció 281. évfordulóján. Május 16-án a történelmi emléknapon a Dériné rendezvényházban gyűltek össze a jászkunság település vezetői és hagyományőrzői, hogy felidézzék Mária Terézia sorsfordító döntését, amely visszaadta a népcsoportok jogtalanul elvett kiváltságait. Kis Gábor regnáló jászkun főkapitány beszédében hangsúlyozta, a redemció nem csupán a múlt része, hanem a mai identitás és összetartozás alapköve. Az ünnepség fénypontjaként immár 13. alkalommal adták át a jászkunság hagyományőrzéséért díjakat. Idén Gáldobos Beáta kulturális menedzser, Nagy Emese néprajzkutató és Szijjártó Judit néptánc pedagógus vehette át az elismerést. A rendezvényt, amelyen megszólalt a legendás jász kürt és elhangzott a kun mi atyánk is. A jász emlékműnél tartott koszorúzás zárta, írta meg az Új Néplap. Bíróság elé áll az a 33 éves tiszaburai férfi, aki az elmúlt napokban több helyszínről is jelentős értékeket tulajdonított el. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető április 30-a és május 4-e között egy jótékonysági szolgálat épületébe tört be az ablak betörésével és a lakat lefeszítésével. A raktárból fűkaszákat, benzint, talicskát és locsoló tömlőt vitt el, több mint 300 000 forintos kárt okozva. A férfi május 3-án éjjel egy helyi magánház garázsát is kifosztotta, ahonnan további 120 000 forint értékben lopott el benzinmotoros eszközöket. A rendőrök a gyors nyomozásnak köszönhetően elfogták a tettest, és a lopott tárgyak egy részét sikerült visszaszolgáltatniuk a tulajdonosoknak. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északkeleti szél. Ma maximum 24 fok lehet nappal, holnaptól azonban több fokkal csökken a hőmérséklet, és zivatarokra készülhetünk.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket! Üzenjen! Üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt a most ébredőknek, 7 óra múlt pár perccel, én Majoros Réta vagyok, és csodás hétvégét is kívánok. Mi a mai program? Egyelőre legyünk túl a reggelin és a reggeli kávén, na meg a reggeli ébresztő dallamokat. Mindjárt jön Kanye West és a Stronger, de beugrik Azaria is, most Usher és Ludacris nyitja az órát. Már jön is a jel.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, május 10-e van, ígértem ma is névnapi köszöntést, úgyhogy Isten éltesse az Árminokat, a Pálmákat, az Antóniákat és a Mírákat, úgyhogy sok boldogságot nekik, legyenek ma nagyon boldogok. Természetesen a születésnaposokat, évfordulósokat is nagy szeretettel köszöntöm. Egyébként a Madarak és Fák napja is ma van, illetve a Mentők napja Magyarországon, úgyhogy a mentősöknek is hatalmas pacsi, biztos vagyok benne, hogy így 7 óra után vasárnap nagyon sok mentő és dolgozik ma, úgyhogy nagyon köszönjük a munkájukat, nekik szól a Kanye West és a Stronger.

0: Best FM a legjobb zenék. A Cardigans-t hallottuk Tom Jones-szal, ez volt a Burning Down the House. A folytatásban friss híreket hallgatunk, majd aztán az isteni Sting és Seb Mami dalát. Itt lesz hamarosan a Desert Rose a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szombaton megalakult az új országgyűlés. Veszélyes szakasz, hiányoznak a tükrök a szandai alagutaknál. Tegnap volt a táncház napja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szombaton megalakult az új országgyűlés. A tanácskozást Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. A parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 választókerületéből 3 tiszás és 1 fideszes képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt lista vezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Kritikussá vált a balesetveszély a Szolnokot és Szandaszőlőst összekötő kerékpárúton, miután ismeretlenek újra megrongálták a 442-es út felüljárója alatti alagutak közlekedési tükreit. A beláthatatlan hajtókanyarokkal tűzdelt szakaszon a domború tükrök jelentették az egyetlen biztonsági eszközt, hiányukban azonban a közlekedők vakon hajtanak be a sötét átjárókba, írja a Szoljon. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a rongálók a világítást is tönkretették, így az erős fényből érkező bringások szeme nem tud alkalmazkodni a hirtelen sötétséghez, ami könnyen frontális ütközéshez vezethet a szűk betonfalak között. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Tájékoztatása szerint a tükröket az elmúlt időszakban már 3-4 alkalommal pótolni kellett a folyamatos vandalizmus miatt. Tegnap volt a táncház napja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szolnokon is működik több táncegyüttes, például a Szakajtó Népzenei Műhely, vagy a Tisza Táncegyüttes. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északkeleti szél. Ma maximum 24 fok lehet nappal, holnaptól azonban több fokkal csökken a hőmérséklet, és zivatarokra készülhetünk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtésének.

0: ország ellen. Best FM a legjobb zenék, a Random Trippet hallottuk, ez volt a zene benne, de a folytatásban pedig egy olyan dal érkezik a 90-es évekből, pontosan 1993-ból, ami nekem mindig azt az érzést hozza, amikor a 90-es években, vagy a 2000-es években hazafelé tartottunk hajnalban a buliból. Picit nyírkos volt már az idő, mert mondjuk előző este esett, de mi áttáncoltuk az éjszakát, átbuliztuk a barátainkkal, és éppen hazafelé tartva arról beszélgetünk, hogy hol is álljunk meg mondjuk egy gíroszra, vagy csak menjünk egyszerűen haza, és boruljunk be az ágyba. Na, nekem ez a dal erről szól. Astri Cantaloupe, itt a Best FM-en.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, a Bamfunk MC's és a Freestyler zárt az órát. Mary J. Blige-al nyitom a következőt. Itt lesz a Family Affair. És zenél majd Rúzsa Magdi is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szombaton megalakult az új országgyűlés. Megújul a martfői vasútállomás környéke. A bringázást népszerűsítik az iskolások között. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szombaton megalakult az új országgyűlés. A tanácskozást Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. A parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 választókerületéből 3 tiszás és 1 fideszes képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt lista vezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Látványos megújulás kezdődött a martfői vasútállomás környezetében, ahol a héten megindul a statikailag instabillá vált, elavult MÁV épületek bontása, írják a Város honlapján. A fejlesztés a versenyképes járások program mintegy 30 millió forintos, visszanemtérítendő támogatásából valósul meg. A projekt első szakaszában az életveszélyes építmények eltávolítása és a terület rendezése történik meg, ezt követően pedig megkezdődik a korszerű parkoló és az új zöld felületek tervezése. A cél, hogy a jelenlegi rendezetlen, elhanyagolt terület helyén egy biztonságos, esztétikus park jöjjön létre, ami hosszú távon szolgálja a lakosság kényelmét. A városvezetés további pályázati források bevonásával tervezi a beruházás folytatását, így a közeljövőben akár a teljes terület komplex megújítása is megvalósulhat. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északkeleti szél. Ma maximum 24 fok lehet nappal, holnaptól azonban több fokkal csökken a hőmérséklet, és zivatarokra készülhetünk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 8 óra után is szép napot, jó hétvégét kívánok, és jó reggelt a mostanában ébredezőknek. Én Majoros Rita vagyok, ezen a reggelen is én ébreztem önöket, és nagyjából az egész délelőtt együtt tölthetjük. És Britney Spears-t is hozom, mindjárt jön a Toxic, de előtte Michael Jackson, Rúzsa Magdi, és most Mary J. Blige érkezik, és a Family Affair.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Michael Jackson és Janet Jackson dalát hallottuk, ez volt a Scream a folytatásban. Britney Spears talán egyik legikonikusabb dal érkezik, ez a Toxic. Britneyről egyébként március elején jött a hír, hogy letartóztatták ittas vezetésért, és az is lehet, hogy még mást is fogyasztott. Aztán a napokban kijött néhány hír, hogy állítólag megúszta a börtönt egy nap elzáráson, amit akkor ugye le is töltött, és hogy pénzbüntetést is kiszabtak rá, valamint segítséget kell kérnie különböző szakemberektől, mint pszichológus, pszichiáter, és rendszeresen el kell járnia a különböző terápiába. A környezetéből érkező vélemények szerint igazából ez az egész már egy esedékes változás kezdete lehet az énekesnő életében, és nagyon remélik, hogy megkapja a szükséges segítséget ebben az időszakban, és végre talán a gyógyulás a változás útján is el tud indulni. Én nagyon remélem a legjobbakat. Én imádom a zenét, mindig is nagy Britney Spears rajongó voltam, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit most már igazán, hát valamilyen úton, módon jó útra térne, ha lehet így fogalmazni, vagy szimplán egyszerűen csak normális életet élne. Addig is hallgatjuk a klasszikus Britney Spears kedvenceket. Toxic a Best FM-en.

0: Veszteltem a legjobb zenék. Charles és Eddie dalát hallottuk, ez volt a Would I Like to You. A folytatásban friss híreket hallgatunk majd. Aztán jön a Verdák egyik betétdala, a Rascal Flatts és a Life is a Highway, amit én most azoknak küldöm, akik éppen vezetés közben, vagy szimplán utazás közben hallgatják a Veszteltemet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az önmegváltásra emlékeztek Jászberényben, jótékonysági szervezetet is kifosztott a tiszaburai tolvaj, nem kímélték az áprilisi fagyok a gyümölcsfákat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A jászok és kunok 1745-ös önmegváltása előtt tisztelegtek Jászberényben a Jászkun Redemció 281. évfordulóján. Május 16-án a történelmi emléknapon a Dériné rendezvényházban gyűltek össze a jászkunság település vezetői és hagyományőrzői, hogy felidézzék Mária Terézia sorsfordító döntését, amely visszaadta a népcsoportok jogtalanul elvett kiváltságait. Kis Gábor regnáló jászkun főkapitány beszédében hangsúlyozta, a redemció nem csupán a múlt része, hanem a mai identitás és összetartozás alapköve. Az ünnepség fénypontjaként immár 13. alkalommal adták át a jászkunság hagyományőrzéséért díjakat. Idén Gáldobos Beáta kulturális menedzser, Nagy Emese néprajzkutató és Szijjártó Judit néptáncpedagógus vehette át az elismerést. A rendezvényt, amelyen megszólalt a legendás jász kürt, és elhangzott a kun miatyánk is. A jász emlékműnél tartott koszorúzás zárta, írta meg az Új Néplap. Bíróság elé áll az a 33 éves tiszaburai férfi, aki az elmúlt napokban több helyszínről is jelentős értékeket tulajdonított el. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető április 30-a és május 4-e között egy jótékonysági szolgálat épületébe tört be az ablak betörésével és a lakat lefeszítésével. A raktárból fűkaszákat, benzint, talicskát és locsoló tömlőt vitt el, több mint 300 000 forintos kárt okozva. A férfi május 3-án éjjel egy helyi magánház garázsát is kifosztotta, ahonnan további 120 000 forint értékben lopott el benzinmotoros eszközöket. A rendőrök a gyors nyomozásnak köszönhetően elfogták a tettest, és a lopott tárgyak egy részét sikerült visszaszolgáltatniuk a tulajdonosoknak. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északkeleti szél. Ma maximum 24 fok lehet nappal, holnaptól azonban több fokkal csökken a hőmérséklet, és zivatarokra készülhetünk.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra, a legfrissebb hírek érkeznek, utána zenélünk tovább. Itt lesz majd Anastasia. És jön majd a Soulwave is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szombaton megalakult az új országgyűlés. Veszélyes szakasz, hiányoznak a tükrök a szandai alagutaknál. Tegnap volt a táncház napja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szombaton megalakult az új országgyűlés. A tanácskozást Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. A parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 választókerületéből 3 tiszás és 1 fidesz képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt lista vezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Kritikussá vált a balesetveszély a Szolnokot és Szandaszőlőst összekötő kerékpárúton, miután ismeretlenek újra megrongálták a 442-es út felüljárója alatti alagutak közlekedési tükreit. A beláthatatlan hajtókanyarokkal tűzdelt szakaszon a domború tükrök jelentették az egyetlen biztonsági eszközt, hiányukban azonban a közlekedők vakon hajtanak be a sötét átjárókba, írja a Szoljon. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a rongálók a világítást is tönkretették, így az erős fényből érkező bringások szeme nem tud alkalmazkodni a hirtelen sötétséghez, ami könnyen frontális ütközéshez vezethet a szűk betonfalak között. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Tájékoztatása szerint a tükröket az elmúlt időszakban már 3-4 alkalommal pótolni kellett a folyamatos vandalizmus miatt. Tegnap volt a táncház napja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szolnokon is működik több táncegyüttes, például a Szakajtó Népzenei Műhely, vagy a Tisza Táncegyüttes. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északkeleti szél. Ma maximum 24 fok lehet nappal, holnaptól azonban több fokkal csökken a hőmérséklet, és zivatarokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Remélem önöknél is jól indult a nap. 9 óra múlt pár perccel, én Majoros Rita vagyok. Ez az óra biztos, hogy jól indul. Jöhet mondjuk egy reggeli kávé, egy késői reggeli, meg mondjuk egy Topaz New Millennium. De itt lesz majd Beyoncé is a Naughty Girl-el, és jön most Anastasia is csodás hangjával, és a One Day in Your Life. Mi a program mára?
0: Best FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Május 10-e van, ahogy már beszéltünk róla, az Árminok, a Pálmák, az Antóniák és a Mírák a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és természetesen a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. 1896-ban történt, hogy Budapesten megrendezték a legelső filmvetítést, a Lumière fivérek filmjén a budapesti millenniumi ünnepség részleteit lehetett látni 130 éve a mai napon. 1843-ban mutatták be először Egressy Béni által megzenésített szózatot. 127 éves lenne a Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. Még nagyon sokáig nézném a táncát. 79 éve már, hogy hazatért Magyarországra a Szépművészeti Múzeum műkincseinek legnagyobb hányada. 66 éves ma Bono, a U2 zenekar frontembere. Ma van a Madarak és Fák napja, a Mentők napja Magyarországon. Sok helyen ma ünneplik az anyák napját, de Garnéla rák nap is van ma. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, vagy megköszöntene rajtunk keresztül a valakit, akkor nyugodtan tegye meg. A Topaz dalával akár. Itt a New Millennium a Best FM-en. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék. Kinek mi a programja így vasárnapra? Még ma nagyon sok mindent lehet tervezni, akár egy kis kirándulás, egy kis kikapcsolódás, vagy szimplán mondjuk egy késői reggeli egyelőre, és egy jó kávé. Na de mondom, milyen időnk lesz a mai napon. Úgy tűnik, hogy sok-sok napsütésre számíthatunk majd a délután folyamán. Nyugat felől majd érkezhetnek felhők, de elvileg ebből esőre nem kell ma számítani. A Dunán túlon több felé majd egy picit megélénkül a szél, de azért 23 és 28 fok lesz a maximum országszerte, úgyhogy azért ez egész jó kis időnek ígérkezik. Szóval ennek fényében lehet programokat szervezni, és mindeközben Best FM-et hallgatni. Tarány Tamás és a Most így jó visz minket tovább a napban.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül 10 óra lesz, a legfrissebb híreket meghallgatjuk, utána táncolunk majd Will Smith-szel, itt lesz a Man in Black. És zenél majd a Szikora Róbert is a Holmarral, itt lesz a Balatoni Lány.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szombaton megalakult az új országgyűlés. Megújul a Martfői vasútállomás környéke. A bringázást népszerűsítik az iskolások között. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szombaton megalakult az új országgyűlés. A tanácskozást Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. A parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 választókerületéből 3 tiszás és 1 fideszes képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt lista vezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Látványos megújulás kezdődött a Martfői vasútállomás környezetében, ahol a héten megindul a statikailag instabillá vált, elavult MÁV épületek bontása, írják a város honlapján. A fejlesztés a versenyképes járások program mintegy 30 millió forintos, visszanem térítendő támogatásából valósul meg. A projekt első szakaszában az életveszélyes építmények eltávolítása és a terület rendezése történik meg, ezt követően pedig megkezdődik a korszerű parkoló és az új zöld felületek tervezése. A cél, hogy a jelenlegi rendezetlen, elhanyagolt terület helyén egy biztonságos, esztétikus park jöjjön létre, ami hosszú távon szolgálja a lakosság kényelmét. A városvezetés további pályázati források bevonásával tervezi a beruházás folytatását, így a közeljövőben akár a teljes terület komplex megújítása is megvalósulhat. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északkeleti szél. Ma maximum 24 fok lehet nappal, holnaptól azonban több fokkal csökken a hőmérséklet, és zivatarokra készülhetünk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 10 órát is elhagytuk már, szép napot, kellemes étvégét kívánok, és akár jó reggelt azoknak, akik most ébredeznek és bekapcsolódnak, vagy mondjuk tegnap este bulisztak egy nagyot. Én Majoros Rita vagyok, az egész délelőttet együtt tölthetjük ma a legjobb zenék társaságában. Fedzsóval és Ashantival és a What's Love-val már indul is az óra. Szép napot!
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: A postás fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, valaki szereti a késői reggeliket, gyanítom, hogy igen. A vasárnap délelőtt szerintem pont arra való, hogy kialudjuk magunkat, kávézzunk, csak úgy nyugiban, és együnk valami finomat. Állítólag mi magyarok a szendvicset szeretjük leginkább reggelire, vagy valamilyen sós péksüteményt, de ott vannak a listán a felvágottak és a tojásos ételek, mint például nagy kedvenc a bundás kenyér, szerintem ezt úgy elég sokunk nevében mondhatom, de nagyon sokan szavaznak vasárnap, mondjuk egy jó kis piacos lángosra, egy pár évvel ezelőtti felmérésből ez olvasható ki, de a kakaós csiga és óriási kedvenc, főleg a közepe, bár én mondjuk pont a szélét szeretem. Na de önöknél mi a favorit reggeli? 0620 55 55 155, ide jöhet mellé pedig. Még sokakat ébresztő zene, 50 Cent és az In The Club, ha valaki mondjuk végig buliszta a szombat éjszakát, Baby D pedig érkezik a már vasárnap délelőtt is tevékenykedőknek. I Need Your Love in a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Salt and Pepper és a Soup, ez tipikusan az a dal, amit szerintem sosem fogunk megunni. Na de nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot még. A 27-es és a 19-es kilométerek között Budapest felé, a leállósávon és az ellenkező oldal a belső sávján lehet autózni, Vásárosnamény felé pedig a külső és a leállósáv autózható. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, tényleg bárhonnan az országból, akkor mindenképpen küldje el, vagy hívjon fel. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra, jönnek a legfrissebb hírek után egy nagyon-nagyon jó kis vérpesdítő táncolós dal jön. Tényleg rögtön a hírek után, ez nem más, mint Gágyó és a Best FM.

0: és zenél majd nekünk Bájer Alex és a Slepp is.
1: Hullik a haja bele a szép arcában. Lehet, hogy szőke, lehet, hogy barna ez a kislányka.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, kikötött a Hanta vírussal érintett hajó Tenerifén, délutántól már több felhő érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Egyebek mellett erről beszélt eskütétele után a megválasztott miniszterelnök tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Magyar Péter kitért rá, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Beszédében ismét a köztársasági elnök lemondását sürgette. Bejelentette, hogy elindítják az alkotmányos rendszer felülvizsgálatát, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, az intézmények függetlenségét, és kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok korlátozását. Az új országgyűlésben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A baranyai Felső-Szentmártonban polgármestert és képviselőket is választanak, miután még februárban feloszlatta magát a testület. Itt 750-en voksolnak. Esztergomban azért tartanak időközi választást, mert a hármas számú egyéni választókerület egyik képviselője még januárban elhunyt. Megérkezett Tenerifére a hantavírus fertőzéssel érintett holland tengerjáróhajó. A 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték a spanyol hatóságok. A hajón hárman meghaltak a betegség miatt, 8 embernél merült fel a fertőzés gyanú, őket kimentették és kórházba vitték. Míg a járványhelyzet beigazolódása előtt többen elhagyták a fedélzetet, őket keresik a hatóságok. A WHO nyugalomra intette Tenerife lakosságát, hangsúlyozták, hogy a fertőzés veszély rendkívül alacsony. A világszervezet egyébként elrendelte az utasok 42 napos megfigyelését. Felszálláshoz készülő repülőgép ütötte egy embert az Egyesült Államokban, Denverben. Az áldozat a helyszínen életét vesztette. A gép indulása előtt mászott át az elválasztó kerítésen. A Los Angelesbe tartó járat hajtóműve kigyulladt az ütközés után, így több száz utast kellett evakuálni a gépről. 12-en megsérültek, 5 embert kórházba vittek. A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 11 óra után is izgalmas muzsikák és igazán kellemes vasárnapi hangulat. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában még rádiózzunk együtt, és hallgassunk mondjuk Jamiroquait, érkezik a Kent Heat, de jön majd Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, sőt, ők így együtt is, most pedig Gágyó és a Best FM úgy indítja az órát.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Azt írja Anna, hogy igen, náluk a bundás kenyér a legjobb reggeli favorit, sőt, ők ma igazi késői reggelit csináltak. Egy barátnőjénél aludt tegnap este, mert ilyen mozi maratont tartottak, meg ilyen csajos nagy megbeszéléseket, most már legalább 2 hónapja nem találkoztak úgy igazán, és nem tudtak egy jót pletykálni, úgyhogy ők nagyjából az egész éjszakát átpletykálták, úgyhogy most bundás kenyeret készítenek, közben szól a Best FM, és már föl is a kávé. Szerintem az ilyen reggeleknél nincs is jobb, úgyhogy csajok, nektek érkezik majd a Soul Searchers zala, ez lesz a Can't Get Enough, a Stars on 54 pedig viszi tovább a délelőttöt, If You Could Read My Mind, itt a Best FM-en, akár erre táncolni is lehet a konyhában.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough, ez pedig néhány információ a ma délutáni időjárásról. Úgy tűnik, hogy egészen kellemes időnk lesz, és a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő majd zavarhatja ezt a napsütést délután, de egyébként úgy tűnik, hogy egész jó kis kirándulós idő lesz. Holnap viszont már azért az esernyőket elő kell készíteni, mert úgy tűnik, hogy gyakrabban jönnek majd felhők, és takarják el a napot. Sokfelé lesz egyébként eléggé élénk a szél is, és 19-25 fok lesz a maximum, amit mérhetünk, úgyhogy erre kell készülni. De nyugi, közben azért még a Best FM legjobb zeneire.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Freddy és a Nincsen Holnap zárta ezt az órát, de B. Németh Dia nyitja majd a következőt, hiszen mindjárt dél jönnek a legfrissebb hírek, utána övé a délután. Én pedig csodás napot kívánok a folytatásban mindenkinek, és jó hétvégét, kapcsolódjanak ki egy kicsit a Best FM legjobb zenéivel. A szeptember és a Cry for You nyitja majd a délutánt, én pedig minden jót kívánok. Majoros Rita vagyok, viszont!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új fejezet nyílik Magyarország történetében, mondta az új kormányfő. Ma van a mentők napja, már lehet szavazni az év fájára. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Egyebek mellett erről beszélt eskütétele után a megválasztott miniszterelnök tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Magyar Péter kitért rá, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Beszédében ismét a köztársasági elnök lemondását sürgette. Bejelentette, hogy elindítják az alkotmányos rendszer felülvizsgálatát, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, az intézmények függetlenségét, és kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok korlátozását. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló, 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Már lehet szavazni az év fájára, idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni, együtt a hős fa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek.
1: Törvénnyel könnyítik meg a gyarmati korban elrabolt műalkotások visszaszolgáltatását Franciaországban. Ez lehetővé teszi a francia kormány számára, hogy rendelettel rögzítse egy mű közvagyonból kivonását. A törvény az 1815. november 20-a és 1972. április 23-a közötti időszakra vonatkozik. A lépést Afrika évek óta szorgalmazta, Kína pedig üdvözli. A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Május 10-e van, délmúlt néhány perccel indul már is a vasárnapi Best délután. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok. Nagyon jó kis dalok lesznek, úgyhogy érdemes maradni ebben az órában. Például jön Kelis a Trick Me-vel, itt lesz Eminem és Dido közöse, és a Jetlag pedig hamarosan érkezik a karszalagokkal. Most pedig a Cry For You-t indítom a svéd énekesnő szeptembertől.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, az I Love Your Smile-jal folytatjuk Shanice legnagyobb slágerével, ami 1991-ben jelent meg. Egy vidám, optimista R&B popdal, a szerelem egyszerű öröméről szól, és különösen fülbemászó dallamáról. Világszerte nagy siker lett az amerikai Billboard Hot 100 listán, a második helyig jutott, a Sam Shanice-t a 90-es évek egyik jellegzetes fiatal R&B hangjává tette, azóta is gyakran felbukkan filmekben, reklámokban és nosztalgia válogatásokon. Na meg itt, a Best FM-en.

0: Beszefem a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M0-áson például a déli szektorán lassú a haladás az M5-ös felé vezető oldalon, az M6-os autópálya csomópont közelében a 11-es kilométernél burkolatot javítanak. A legbelső sávot lezárták, aztán az M0-ás déli szektorán az M5-ös irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M4-esen is érdemes figyelni, Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Ami pedig a Biatorbágy-Págy bekötőutat illeti, az M1-es autópálya alatti aluljárónál, a 2-es kilométernél egy közel 100 méteres szakaszon, várhatóan nyár közepéig lezárták az M1-es autópályán folyó munkálatok miatt, kerülni az M1-es autópálya csomópontján keresztül az 1-es főút felé lehet, Örkény és Táborfalva között pedig gázvezetékeket kötnek be, a 3-as kilométernél útszűkület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a félútpályát is elfoglalhatják a munkagépek, vezess óvatosan arrafelé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se csen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szalad az idő, a legjobb zenékkel itt az egy óra jönnek a friss hírek, aztán felcsendül majd Curtis és Király Viktor közöse is. Mehet a tánc, teljes egészében is meghallgatjuk, és Sikén és Brian Adams közönse is pörög rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei. Halálos lakástűz történt Jász-Nagykun-Szolnokban. Holnap lesz a közlekedési kultúra napja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tisza párt. Az új országgyűlés tegnap alakult meg. Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. Az új kormány miniszterei kedden teszik le esküjüket az országgyűlés következő ülésén, derül ki a parlamenti honlapon közzétett napi rendi javaslatból. A kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg 16 minisztériummal. Halálos tűz történt egy Jász-Kiskéri családi házban. Rokonai holtan találtak egy idős férfit. A lakásban tűznyomai látszottak, és a hálószobában a berendezési tárgyak égtek. A tűz magától kialudt, így nem volt szükség beavatkozásra. Az idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét, de a pontos körülményeket vizsgálják. A katasztrófavédelem ismét figyelmeztet a füstérzékelő fontosságára. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranyai Felső-Szentmártonban polgármestert és képviselőket is választanak, miután még februárban feloszlatta magát a testület. Itt 750-en voksolnak. Esztergomban azért tartanak időközi választást, mert a hármas számú egyéni választókerület egyik képviselője még januárban elhunyt. Az élet nem adható vissza, ez a holnapi közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
1: A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best, délután 1 óra múlt néhány perccel, én Béli Bendia vagyok, és már is itt a Don't Give Up, ami 2000-ben jelent meg a brit DJ Chicane és a kanadai énekes Bryan Adams közreműködésével. Több európai országban is nagy siker lett, a korszak egyik meghatározó slágere. Ezt szól most.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Precycle Joe, jamaikai-amerikai előadó volt, aki a 90-es évek Eurodance és reggae fúzió zenében vált ismerté. A United című dalát Marky Mark közreműködésével adta ki még 1994-ben. A béke, az összefogás és egység üzenetét hordozza egy erősen pozitív, motiváló hangulattal. A United nagy sikert aratott Európában, és Precycle Joe legismertebb dalai közé tartozik. Ez érkezik most, itt a Best FM. Amen.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M7-esen például a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont mindkét oldalon használható. De fontos tudni, hogy az 57-es kilométernél lévő Székesfehérvár kelet Agárd csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár Dél-Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni, ami pedig az M30-as illeti a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felső Zsolce térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolat felújítás miatt a külső sávot lezárták arra felé is. Csak óvatosan. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most a legfrissebb hírekkel folytatjuk, hiszen itt a 2 óra, aztán hozom majd Heinz Gábor Bika és Kohánszki Roy közösét is.
2: Minden kis pánatom, tenyeremből szórhatom szert a széjjel.
1: Ez lesz a Minden kis bánatom, és Whitney Houston és George Michael duettje is felcsendül rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan leveszik esküjüket az új kormány miniszterei. Ma a mentőket ünnepeljük. Járványriadó van Tenerifén. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Ma a mentőké a figyelem, az Országos Mentőszolgálat fennállásának 78. a szervezet Magyar Életmentés pedig 139. évfordulóját ünnepli. A jeles nap alkalmából országszerte elismerték a kiemelkedően dolgozó mentősöket. A szolgálat évente közel 2.300.000 betegről gondoskodik Magyarországon, országos hálózatuk pedig 256 mentőállomással és 204 ügyeleti ponttal biztosít gyors segítséget a bajba jutottaknak. Tenerifére futott be az a holland hajó, amelyen hantavírus fertőzést azonosítottak. A spanyol hatóságok megkezdték a 147 utas egészségügyi vizsgálatát és hazaszállítását. A fertőzéshez köthetően 3 ember meghalt, 8 gyanús beteget pedig kórházban kezelnek. Több utas még a hivatalos riasztás előtt elhagyta a fedélzetet, őket jelenleg is keresik. A WHO szerint a helyiek számára minimális a kockázat, ugyanakkor a hatóságok fokozott óvatossággal kezelik a helyzetet. A spanyol egészségügyi miniszter ismertetése szerint az evakuálási folyamat holnap délutánra fejeződhet be teljesen. Ekkorra várják ugyanis, hogy megérkezzen az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai ország állampolgárait szállítja majd haza. Tragédia a denveri repülőtéren. Egy Los Angelesbe induló utasszállító a felszállás előtt halálra gázolt egy férfit a kifutópályán. A hatóságok szerint az áldozat percekkel korábban mászott át a biztonsági kerítésen, nem a reptér dolgozója volt. Az ütközés után a gép hajtóműve kigyulladt, majd füst terjedt el a fedélzeten, ezért a 231 utast evakuálták. 12 ember megsérült, közülük 5-öt kórházba szállítottak. A baleset körülményeit még vizsgálják. Derült időnk lesz, de gomoly felhők is képződnek. Később délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé, csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Holnap a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A csúcsértékek 20 és 26 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, 2 óra múlt néhány perccel. Robogunk tovább a legjobb zenékkel, úgyhogy érkezik is az If I Told You That, ami Whitney Houston és George Michael közöse. Egy fantasztikus dal, két előadó hangja különösen jól kiegészíti egymást, ami a dal egyik legnagyobb erőssége. Ezzel folytatjuk most.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Az M6-oson például Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érd-észak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágát is lezárták a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd-centrum csomópontban, a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat lezárták, Bátaszék térségében pedig felújítási munkák kezdődtek. A főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtóágát is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Kezdte fel a legjobb zenék, a Bagosi Brothers Company kísért bennünket, és lesznek még hasonlóan nagy kedvencek a következő órában is, úgyhogy érdemes maradni, mindjárt 3 óra jönnek a friss hírek, aztán a DB Boulevard indítja a következő órát a Point of View-val, úgyhogy jó lesz a folytatás, és most pedig a White Town slágere pörög, ez a Your Woman, itt a Best 10.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nem kímélték az áprilisi fagyok a gyümölcsfákat. A bringázás népszerűsítik az iskolások között. Veszélyes szakasz, hiányoznak a tükrök a szandai alagutaknál. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szombaton megalakult az új országgyűlés. A tanácskozást Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. A parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Jász Nagykunszolnok vármegye 4 választókerületéből 3 tiszás és 1 fideszes képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt lista vezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Látványos megújulás kezdődött a Martfői vasútállomás környezetében, ahol a héten megindul a statikailag instabillá vált, elavult MÁV épületek bontása, írják a város honlapján. A fejlesztés a versenyképes járások program mintegy 30 millió forintos, visszanemtérítendő támogatásából valósul meg. A projekt első szakaszában az életveszélyes építmények eltávolítása és a terület rendezése történik meg, ezt követően pedig megkezdődik a korszerű parkoló és az új zöld felületek tervezése. A cél, hogy a jelenlegi rendezetlen, elhanyagolt terület helyén egy biztonságos, esztétikus park jöjjön létre, ami hosszú távon szolgálja a lakosság kényelmét. A városvezetés további pályázati források bevonásával tervezi a beruházás folytatását, így a közeljövőben akár a teljes terület komplex megújítása is megvalósulhat. A munkálatok ide a kivitelezők és az önkormányzat a lakók türelmét és megértését kéri. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balog Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg nem kímélte a jászkunsági ültetvényeket sem, ahol elsősorban a barack volt kitéve veszélynek, de a csonthéjas gyümölcsök mellett az almának is sokat ártott az időjárás. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcs termesztésére és alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz. A jászok és kunok 1745-ös önmegváltása előtt tisztelegtek Jászberényben a Jászkun Redemció 281. évfordulóján. Május 16-án a történelmi emléknapon a Dériné rendezvényházban gyűltek össze a jászkunság település vezetői és hagyományőrzői, hogy felidézzék Mária Terézia sorsfordító döntését, amely visszaadta a népcsoportok jogtalanul elvett kiváltságait. Kis Gábor Magyar Regnáló Jászkun főkapitány beszédében hangsúlyozta, a redemció nem csupán a múlt része, hanem a mai identitás és összetartozás alapköve. Az ünnepség fénypontjaként immár 13. alkalommal adták át a jászkunság hagyományőrzéséért díjakat. Idén Gáldobos Beáta kulturális menedzser, Nagy Emesen néprajzkutató és Szijjártó Judit néptánc pedagógus vehette át az elismerést. A rendezvényt, amelyen megszólalt a legendás jászkürt és elhangzott a Kun mi atyánk is, a jász emlékműnél tartott koszorúzás zárta, írta meg az Új Néplap. Bíróság elé áll az a 33 éves tiszaburai férfi, aki az elmúlt napokban több helyszínről is jelentős értékeket tulajdonított el. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető április 30-a és május 4-e között egy jótékonysági szolgálat épületébe tört be az ablak betörésével és a lakat lefeszítésével. A raktárból fűkaszákat, benzint, talicskát és locsoló tömlőt vitt el, több mint 300 000 forintos kárt okozva. A férfi május 3-án éjjel egy helyi magánház garázsát is kifosztotta, ahonnan további 120 000 forint értékben lopott el benzinmotoros eszközöket. A rendőrök a gyors nyomozásnak köszönhetően elfogták a tettest, és a lopott tárgyak egy részét sikerült visszaszolgáltatniuk a tulajdonosoknak. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg nem kímélte a jászkunsági ültetvényeket sem, ahol elsősorban a barack volt kitéve veszélynek, de a csonthéjas gyümölcsök mellett az almának is sokat ártott az időjárás. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcs termesztésére és alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
3: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak. A behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Kritikussá vált a balesetveszély a Szolnokot és szandaszőlőst összekötő kerékpárúton, miután ismeretlenek újra megrongálták a 442-es út felüljárója alatti alagutak közlekedési tükreit. A beláthatatlan hajtőkanyarokkal tűzdelt szakaszon a domború tükrök jelentették az egyetlen biztonsági eszközt, hiányukban azonban a közlekedők vakon hajtanak be a sötét átjárókba, írja a Szoljon. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a rongálók a világítást is tönkretették, így az erős fényből érkező bringások szeme nem tud alkalmazkodni a hirtelen sötétséghez, ami könnyen frontális ütközéshez vezethet a szűk betonfalak között. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Tájékoztatása szerint a tükröket az elmúlt időszakban már 3-4 alkalommal pótolni kellett a folyamatos vandalizmus miatt. Jelenleg a legtöbb kerékpáros és rolleres csak folyamatos csengetéssel mer áthaladni az érintett szakaszon, a város pedig már tervezi a helyreállítást. Tegnap volt a Táncház napja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szolnokon is működik több táncegyüttes, például a Szakajtó Népzenei Műhely, vagy a Tisza Táncegyüttes. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északkeleti szél. Ma maximum 24 fok lehet nappal, holnaptól azonban több fokkal csökken a hőmérséklet, és zivatarokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A stúdióban pedig már Fodor Attila, üdv, ez a mentők napja. 1887-ben ugyanis ekkor alakult meg az önkéntes mentő egyesület, a mai mentőszolgálat elődje. És ma van a madarak és fák napja, és a jó zenék napja is. A Dibi Boulevard Muni énekhangjával érkezik.
0: 102.4 Best FM.

csapadékosan indul majd a jövő hét. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap kezdetben még derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, viszont délután már mindenfele elered majd az eső, záporok, zivatarok alakulnak ki, és a délnyugati szél lesz majd élénk. 22 fok körül várhatóak a csúcsok. Kedden felhősebb időre számíthatunk majd a térségben, záporokkal, zivatarokkal, a délnyugati szél északnyugatira fordul majd. Olykor viharossá is erősödik, a legmelegebb órákban kedden 18 fokot mérhetünk. Szerdán már kisebb lesz a csapadékhajlam, és több órás napsütés is várható, de még mindig 18 fok körül alakulnak a hőmérsékletek az erős szélnek köszönhetően. A vasárnapi kínálatban itt a 102.4 Best FM-en most a Texas dala.

Kellemes vasárnap délutánt kívánok, a 102.4 Best FM-en a stúdióban Fodor Attila, és most jönnek a programajánlók. Tritko, Csernobil 40, exkluzív előadás, hétfőn este 7-től az Abanovákban. Bringás reggeli a Kossuth téren, kedden fél 7-től, kávéval, gyümölcsel, gyümölcslével és jó hangulattal. Dák B. Gyula Rossz Vér turné Szolnokon, jövő szerdán este 7-től az Abanovákban. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban, jövő szombaton 10.30-tól a Charlie a csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny és a Bori a mozifilmmel, valamint kézműves foglalkozásokkal. Megjöttem Lakatos László önálló este, jövő szombaton este 7-től Kisújszálláson a Vigadóban tekinthető meg. Bó Viktor szülinapi nagykoncert Kisújszálláson a Művelődési Házban jövő szombaton 15 órától, a vendégek Radics Márk, Sláger Zoli, Zalatnai Sarolta. Futókörök napja jövő szombaton 9 órától Szolnokon és további 25 településen. Futófesztivál Tiszakécskén a Barack termálnál jövő szombaton már kora reggeltől gyerektávokkal és akár váltók számára is. Tőserdő Open Tisza Fesztivál jövő szombaton 19 órától Rick Wayne-el, Stefanival, Pixával, Nyújkkal és többek között Bárány Attilával. Retro nap Jászberényben jövő szombaton veterán jármű kiállítással, gyermekjátszóházzal, retróváros néző Icarus busszal, bemutatókkal délután 3-tól fellép majd a Retroleum zenekar. Szépen összekanalazták ezt a dalt, mert hogy jön az LMC, jön a U2, és benne egy kis Whitney Houston, itt a Take Me to the Clouds Above, a 102.4 Best FM-en.

Összegyűjtöttünk néhány fontosabb közlekedési infót, ezzel folytatjuk most a 102.4 Best FM-en. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között kell sávlezárásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál van korlátozás, az 59-es 61-es kilométerek között csomópont építése miatt. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé kell útépítésre számítani. Útépítésre kell számítani Jász alsó Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton,

jobban figyelni, valamint Kömlő és Besenyőtelek között is dolgoznak. Az M5-ösön csomópontot építenek továbbra is a 73-as 76-os kilométerek között. Tiszakürt belterületén útépítés mellett fél pályán halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszent Miklós összekötő úton is korlátozás van. A 42.05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Abbonyban az Újszászi úton ugyancsak útépítés miatt van útszűkület. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. A 32.16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítés van, de a 4-es út 223-as kilométerénél is hasonló munkálatokra kell számítani. Százberek és Jászladány között útépítés mellett lehet autózni. Tiszainokán csatornáznak. Vecsésnél a 31.01-esen Ecser felé útszűkület van érvényben. Vasad és Cséfharaszt között közmépítési munkálat miatt van útszűkület. Az Abony és Törtel közötti útszakaszon továbbra is dolgoznak, csak a célforgalom engedélyezett. Justin Timberlake és az NSYNC következik, és az egyik első sikerük I Want You Back a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nem kímélték az áprilisi fagyok a gyümölcsfákat. A bringázás népszerűsítik az iskolások között. Veszélyes szakasz, hiányoznak a tükrök a szandai alagutaknál. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szombaton megalakult az új országgyűlés. A tanácskozást Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. A parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 választókerületéből 3 tiszás és 1 fideszes képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt lista vezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Látványos megújulás kezdődött a Martfői vasútállomás környezetében, ahol a héten megindul a statikailag instabillá vált, elavult MÁV épületek bontása, írják a város honlapján. A fejlesztés a versenyképes járások program mintegy 30 millió forintos, visszanemtérítendő támogatásából valósul meg. A projekt első szakaszában az életveszélyes építmények eltávolítása és a terület rendezése történik meg, ezt követően pedig megkezdődik a korszerű parkoló és az új zöld felületek tervezése. A cél, hogy a jelenlegi rendezetlen, elhanyagolt terület helyén egy biztonságos, esztétikus park jöjjön létre, ami hosszú távon szolgálja a lakosság kényelmét. A városvezetés további pályázati források bevonásával tervezi a beruházás folytatását, így a közeljövőben akár a teljes terület komplex megújítása is megvalósulhat. A munkálatok idejére a kivitelezők és az önkormányzat a lakók türelmét és megértését kéri. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolaknak csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség össze is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg nem kímélte a jászkunsági ültetvényeket sem, ahol elsősorban a barack volt kitéve veszélynek, de a csonthéjas gyümölcsök mellett az almának is sokat ártott az időjárás. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcs termesztésre és alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz. A Jászok és Kunok 1745-ös önmegváltása előtt tisztelegtek Jászberényben a Jász-Kun redemció 281. évfordulóján. Május 16-án a történelmi emléknapon a Dériné rendezvényházban gyűltek össze a jászkunság település vezetői és hagyományőrzői, hogy felidézzék Mária Terézia sorsfordító döntését, amely visszaadta a népcsoportok jogtalanul elvett kiváltságait. Kis Gábor regnáló Jászkun főkapitány beszédében hangsúlyozta, a redemció nem csupán a múlt része, hanem a mai identitás és összetartozás alapköve. Az ünnepség fénypontjaként immár 13. alkalommal adták át a jászkunság hagyományőrzéséért díjakat. Idén Gáldobos Beáta kulturális menedzser, Nagy Emese néprajzkutató és Szijjártó Judit néptánc pedagógus vehette át az elismerést. A rendezvényt, amelyen megszólalt a legendás Jász Kürt, és elhangzott a Kun mi atyánk is. A Jász emlékműnél tartott koszorúzás zárta, írta meg az Új Néplap. Bíróság elé áll az a 33 éves tiszaburai férfi, aki az elmúlt napokban több helyszínről is jelentős értékeket tulajdonított el. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető április 30-a és május 4-e között egy jótékonysági szolgálat épületébe tört be az ablak betörésével és a lakat lefeszítésével. A raktárból fűkaszákat, benzint, talicskát és locsolótömlőt vitt el, több mint 300 000 forintos kárt okozva. A férfi május 3-án éjjel egy helyi magánház garázsát is kifosztotta, ahonnan további 120 000 forint értékben lopott el benzinmotoros eszközöket. A rendőrök a gyors nyomozásnak köszönhetően elfogták a tettest, és a lopott tárgyak egy részét sikerült visszaszolgáltatniuk a tulajdonosoknak. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg nem kímélte a jászkunsági ültetvényeket sem, ahol elsősorban a barack volt kitéve veszélynek, de a csonthéjas gyümölcsök mellett az almának is sokat ártott az időjárás. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcs termesztésére és alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
3: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak. A behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránba lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Kritikussá vált a baleset veszély a Szolnokot és szandaszőlőst összekötő kerékpárúton. Miután ismeretlenek újra megrongálták a 442-es út felüljárója alatti alagutak közlekedési tükreit. A beláthatatlan hajtőkanyarokkal tűzdelt szakaszon a domború tükrök jelentették az egyetlen biztonsági eszközt, hiányukban azonban a közlekedők vakon hajtanak be a sötét átjárókba, írja a Szoljon. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a rongálók a világítást is tönkretették, így az erős fényből érkező bringások szeme nem tud alkalmazkodni a hirtelen sötétséghez, ami könnyen frontális ütközéshez vezethet a szűk betonfalak között. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Tájékoztatása szerint a tükröket az elmúlt időszakban már 3-4 alkalommal pótolni kellett a folyamatos vandalizmus miatt. Jelenleg a legtöbb kerékpáros és rolleres csak folyamatos csengetéssel mer áthaladni az érintett szakaszon, a város pedig már tervezi a helyreállítást. Tegnap volt a Táncház napja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szolnokon is működik több táncegyüttes, például a Szakajtó Népzenei Műhely, vagy a Tisza Táncegyüttes. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északkeleti szél. Ma maximum 24 fok lehet nappal, holnaptól azonban több fokkal csökken a hőmérséklet, és zivatarokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: További jó hétvégét kívánok, Fodor Attila vagyok. Ma van Bono születésnapja YouTube frontemberének. Rengeteg Grammy-díjat gyűjtöttek össze, és például a Joshua Tree nagylemezük 156 hétig szerepelt az angol listán. Ma lenne a szülinapja Lang Györgyének, a Padöldőből, és ekkor született Babos Tíme, a teniszezőnő is.
0: 102.4 West FM.

Csapadékosan indul majd a jövő hét. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap kezdetben még derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, viszont délután már mindenfele elered majd az eső, záporok, zivatarok alakulnak ki, és a délnyugati szél lesz majd élénk. 22 fok körül várhatóak a csúcsok. Kedden felhősebb időre számíthatunk majd a térségben, záporokkal, zivatarokkal, a délnyugati szél északnyugatira fordul majd. Olykor viharossá is erősödik, a legmelegebb órákban kedden 18 fokot mérhetünk. Szerdán már kisebb lesz a csapadékhajlam, és több órás napsütés is várható, de még mindig 18 fok körül alakulnak a hőmérsékletek az erős szélnek köszönhetően. Az ABBA sikereit nem tudták felülmúlni, de így is az egyik legjobb svéd csapat az Ace of Base. Ők következnek egy feldolgozással, Cruel Summer.

Halad a flow, az országot járja folyamatosan, időnként még a térségben is össze lehet futni velük. A 102.4 Best FM-en biztos. A legjobb zenék között mindjárt az ő daluk szól, előtte programajánlatok. Tritko, Csernobil 40, exkluzív előadás, hétfőn este 7-től az Abanovákban. Bringás reggeli a Kossuth téren, kedden 6:30-tól, kávéval, gyümölcsel, gyümölcslével és jó hangulattal. Dák B. Gyula Rossz Vér turné Szolnokon, jövő szerdán este 7-től az Abanovákban. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban, jövő szombaton 10:30-tól, a Charlie a csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny, és a Bori a mozifilmmel, valamint kézműves foglalkozásokkal. Megjöttem Lakatos László önálló este, jövő szombaton este 7-től Kisújszálláson, a Vigadóban tekinthető meg. Bó Viktor szülinapi nagykoncert Kisújszálláson, a Művelődési Házban, jövő szombaton 15 órától, a vendégek Radics Márk, Sláger Zoli, Zalatnai Sarolta. Futókörök napja jövő szombaton 9 órától Szolnokon és további 25 településen. Futófesztivál Tiszakécskén, a Barack termálnál, jövő szombaton már kora reggeltől, gyerektávokkal és akár váltók számára is. Tőserdő Open Tisza Fesztivál, jövő szombaton 19 órától Rick Wayne-el, Stefanival, Pixával, Nyújkkal és többek között Bárány Attilával. Retro nap Jászberényben jövő szombaton, veterán jármű kiállítással, gyermekjátszóházzal, retróváros néző Ikarus busszal, bemutatókkal, délután 3-tól fellép majd a Retroleum zenekar.

jó, hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

összegyűjtöttünk néhány fontosabb közlekedési infót, ezzel folytatjuk most a 102.4 Best FM-en. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között kell sávlezárásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál van korlátozás, az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostorra felé kell útépítésre számítani. Útépítésre kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. A 42-esen több helyszínen is dolgoznak, Püspökladány és Báránd, valamint Báránd és Földes között is. Tápió szerint a Pesti úton kell útszükületre számítani. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában a Táncsics úton is útépítést végeznek. Dolgoznak Karcagon a Dózsa-György úton. Korlátozásra kell számítani Nagykőrösön a Szolnoki úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is figyelni kell a korlátozásokra. Pély és Tarna-Szent Miklós között útfelújítást végeznek. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, valamint Kömlő és Besenyőtelek között is dolgoznak. Az M5-ösön csomópontot építenek továbbra is a 73-as, 76-os kilométerek között. Tiszakürt belterületén útépítés mellett félpályán halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszent Miklós összekötő úton is korlátozás van. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Abbonyban az Újszászi úton ugyancsak útépítés miatt van útszűkület. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítés van, de a 4-es út 223-as kilométerénél is hasonló munkálatokra kell számítani. Százberek és Jászladány között útépítés mellett lehet autózni. Tiszainokán csatornáznak. Vecsésnél a 31-01-esen Ecser felé útszűkület van érvényben. Vasad és Cséfharaszt között közmépítési munkálat miatt van útszűkület. Az Abony és Törtel közötti útszakaszon továbbra is dolgoznak, csak a célforgalom engedélyezett. Nem is kívánhatna nekünk jobbat Bon Jovi, egy igazán kellemes napot. Have a nice day, most a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nem kímélték az áprilisi fagyok a gyümölcsfákat. A bringázás népszerűsítik az iskolások között. Veszélyes szakasz, hiányoznak a tükrök a szandai alagutaknál. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szombaton megalakult az új országgyűlés. A tanácskozást Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. A parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 választókerületéből 3 tiszás és 1 fideszes képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt lista vezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Látványos megújulás kezdődött a Martfői vasútállomás környezetében, ahol a héten megindul a statikailag instabillá vált, elavult MÁV épületek bontása, írják a város honlapján. A fejlesztés a versenyképes járások program mintegy 30 millió forintos, visszanemtérítendő támogatásából valósul meg. A projekt első szakaszában az életveszélyes építmények eltávolítása és a terület rendezése történik meg, ezt követően pedig megkezdődik a korszerű parkoló és az új zöld felületek tervezése. A cél, hogy a jelenlegi rendezetlen, elhanyagolt terület helyén egy biztonságos, esztétikus park jöjjön létre, ami hosszú távon szolgálja a lakosság kényelmét. A városvezetés további pályázati források bevonásával tervezi a beruházás folytatását, így a közeljövőben akár a teljes terület komplex megújítása is megvalósulhat. A munkálatok idejére a kivitelezők és az önkormányzat a lakók türelmét és megértését kéri. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség össze is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg nem kímélte a jászkunsági ültetvényeket sem, ahol elsősorban a barack volt kitéve veszélynek, de a csonthéjas gyümölcsök mellett az almának is sokat ártott az időjárás. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcs termesztésére és alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz. A jászok és kunok 1745-ös önmegváltása előtt tisztelegtek Jászberényben a Jászkun Redemció 281. évfordulóján. Május 16-án a történelmi emléknapon a Dériné rendezvényházban gyűltek össze a jászkunság település vezetői és hagyományőrzői, hogy felidézzék Mária Terézia sorsfordító döntését, amely visszaadta a népcsoportok jogtalanul elvett kiváltságait. Kis Gábor regnáló Jászkun főkapitány beszédében hangsúlyozta, a redemció nem csupán a múlt része, hanem a mai identitás és összetartozás alapköve. Az ünnepség fénypontjaként immár 13. alkalommal adták át a jászkunság hagyományőrzéséért díjakat. Idén Gáldobos Beáta kulturális menedzser, Nagy Emese néprajzkutató és Szijjártó Judit néptánc pedagógus vehette át az elismerést. A rendezvényt, amelyen megszólalt a legendás jászkürt, és elhangzott a Kun miatyánk is. A jász emlékműnél tartott koszorúzás zárta, írta meg az Új Néplap. Bíróság elé áll az a 33 éves tiszaburai férfi, aki az elmúlt napokban több helyszínről is jelentős értékeket tulajdonított el. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető április 30-a és május 4-e között egy jótékonysági szolgálat épületébe tört be az ablak betörésével és a lakat lefeszítésével. A raktárból fűkaszákat, benzint, talicskát és locsolótömlőt vitt el, több mint 300 000 forintos kárt okozva. A férfi május 3-án éjjel egy helyi magánház garázsát is kifosztotta, ahonnan további 120 000 forint értékben lopott el benzinmotoros eszközöket. A rendőrök a gyors nyomozásnak köszönhetően elfogták a tettest, és a lopott tárgyak egy részét sikerült visszaszolgáltatniuk a tulajdonosoknak. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg nem kímélte a jászkunsági ültetvényeket sem, ahol elsősorban a barack volt kitéve veszélynek, de a csonthéjas gyümölcsök mellett az almának is sokat ártott az időjárás. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcs termesztésére és alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
3: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak. A behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Kritikussá vált a baleset veszély a Szolnokot és szandaszőlőst összekötő kerékpárúton, miután ismeretlenek újra megrongálták a 442-es út felüljárója alatti alagutak közlekedési tükreit. A beláthatatlan hajtókanyarokkal tűzdelt szakaszon a domború tükrök jelentették az egyetlen biztonsági eszközt, hiányukban azonban a közlekedők vakon hajtanak be a sötét átjárókba, írja a Szoljon. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a rongálók a világítást is tönkretették, így az erős fényből érkező bringások szeme nem tud alkalmazkodni a hirtelen sötétséghez, ami könnyen frontális ütközéshez vezethet a szűk betonfalak között. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Tájékoztatása szerint a tükröket az elmúlt időszakban már 3-4 alkalommal pótolni kellett a folyamatos vandalizmus miatt. Jelenleg a legtöbb kerékpáros és rolleres csak folyamatos csengetéssel mer áthaladni az érintett szakaszon, a város pedig már tervezi a helyreállítást. Tegnap volt a Táncház napja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szolnokon is működik több táncegyüttes, például a Szakajtó Népzenei Műhely, vagy a Tisza Táncegyüttes. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északkeleti szél. Ma maximum 24 fok lehet nappal, holnaptól azonban több fokkal csökken a hőmérséklet, és zivatarokra készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Én pedig Fodor Attila vagyok. 40 évvel ezelőtt ilyenkor Falco az angol első a Rock Me Amadeusszal, az Egyesült Államokban pedig a Pet Shop Boys a West End Girls-el uralja a listát. A dalt később a 90-es években az East 17 dolgozta föl. Most azonban a 2000-es évekből pörgünk tovább Eric Pritzel.
0: 102.4 West

Csapadékosan indul majd a jövő hét. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap kezdetben még derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, viszont délután már mindenfele elered majd az eső, záporok, zivatarok alakulnak ki, és a délnyugati szél lesz majd élénk. 22 fok körül várhatóak a csúcsok. Kedden felhősebb időre számíthatunk majd a térségben, záporokkal, zivatarokkal, a délnyugati szél északnyugatira fordul majd. Olykor viharossá is erősödik, a legmelegebb órákban kedden 18 fokot mérhetünk. Szerdán már kisebb lesz a csapadékhajlam, és több órás napsütés is várható, de még mindig 18 fok körül alakulnak a hőmérsékletek az erős szélnek köszönhetően. Már 40 éve is listavezető volt Bryan Adams, aki a mai napig koncertezik világszerte.

Legjobb zenéket, mi vagyunk a 102.4 Best FM. Már jönnek is a programajánlók, majd Berkes Olivér dala is. Tritko, Csernobil 40, exkluzív előadás, hétfőn este 7-től az Abanovákban. Bringás reggeli a Kossuth téren, kedden fél 7-től, kávéval, gyümölcsel, gyümölcslével és jó hangulattal. Dákbél Gyula Rossz Vér turné Szolnokon, jövő szerdán este 7-től az Abanovákban. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban, jövő szombaton 10.30-tól a Charlie a csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny és a Bori a mozifilmmel, valamint kézműves foglalkozásokkal. Megjöttem Lakatos László önálló este, jövő szombaton este 7-től Kisújszálláson, a Vigadóban tekinthető meg. Bó Viktor szülinapi nagykoncert Kisújszálláson, a Művelődési Házban, jövő szombaton 15 órától, a vendégek Radics Márk, Sláger Zoli, Zalatnai Sarolta. Futókörök napja jövő szombaton 9 órától Szolnokon és további 25 településen. Futófesztivál Tiszakécskén, a Barack termálnál, jövő szombaton már kora reggeltől, gyerektávokkal és akár váltók számára is. Tőserdő Open Tisza Fesztivál jövő szombaton 19 órától Rick Wayne-el, Stefanival, Pixával, Nyújkkal és többek között Bárány Attilával. Retro nap Jászberényben jövő szombaton veterán jármű kiállítással, gyermekjátszóházzal, retróváros néző Icarus busszal, bemutatókkal délután 3-tól fellép majd a Retroleum zenekar. Nálunk a pihentető zenék sorát Berkes Olivérrel folytatjuk. Volt, ami volt, a 102.4 Best FM-en.

Összegyűjtöttünk néhány fontosabb közlekedési infót, ezzel folytatjuk most a 102.4 Best FM-en. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között kell sávlezárásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál van korlátozás, az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé kell útépítésre számítani. Útépítésre kell számítani Jász alsó Szentgyörgyön, a Jász Ladányra vezető úton. A 42-esen több helyszínen is dolgoznak, Püspökladány és Báránd, valamint Báránd és Földes között is. Tápió szerén a Pesti úton kell útszükületre számítani. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában a Táncsics úton is útépítést végeznek. Dolgoznak Karcagon a Dózsa-György úton. Korlátozásra kell számítani Nagykőrösön a Szolnoki úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is figyelni kell a korlátozásokra. Pély és Tarna-Szent Miklós között útfelújítást végeznek. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, valamint Kömlő és Besenyőtelek között is dolgoznak. Az M5-ösön csomópontot építenek továbbra is a 73-as, 76-os kilométerek között. Tiszakürt belterületén útépítés mellett félpályán halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű Törökszent Miklós összekötő úton is korlátozás van. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Abbonyban az Újszászi úton ugyancsak útépítés miatt van útszűkület. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítés van, de a 4-es út 223-as kilométerénél is hasonló munkálatokra kell számítani. Százberek és Jászladány között útépítés mellett lehet autózni. Tiszainokán csatornáznak. Vecsésnél a 31-01-esen Ecser felé útszűkület van érvényben. Vasad és Cséfharaszt között közmépítési munkálat miatt van útszűkület. Az Abony és Törtel közötti útszakaszon továbbra is dolgoznak, csak a célforgalom engedélyezett. A vasárnap délután Király Viktorral, meg majd a Night Shift csapatával folytatódik. Itt a 102.4 Best FM-en. Fodor Attila vagyok, további jó pihenést kívánok a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Yes.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Népszerű volt az Európa Nap Washingtonban. Többfelé lehet zápor, egyébként derült időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Magyar ízek, néptánc és teltház fogadta a látogatókat Washingtonban, csaknem 2000-en fordultak meg a Magyar Nagykövetség nyílt napján, az Európa Nap programsorozat részeként. Az amerikai fővárosban rendezett eseményen gulyással, kürtős kaláccsal, magyar zenével és néptánc bemutatóval várták az érdeklődőket, miközben hazai szervezetek és kulturális programok is bemutatkoztak. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. A Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 7. alkalommal adta át ezt. Elismerték, hogy a BME az emlékhely státuszt aktívan, kreatívan és példaértékű módon használja. Franciaország új korszakot nyithat a gyarmati múlt rendezésében, könnyebbé válhat az egykori gyarmatokra hurcolt műkincsek visszaszolgáltatása. Emmanuel Macron még évekkel ezelőtt ígért változást ezen a téren, és az ország már úttörő lépéseket tett. 2020-ban Benin és Szenegál is visszakapott értékes történelmi tárgyakat. Idén elefántcsontpart számára is hazatért egy különleges, kommunikációkra is használt óriási résdob, amely kulturális szimbólumnak számít. Lionel Messi ismét főszereplő volt az észak-amerikai profilabdarúgó bajnokságban. Az argentin világsztár egy góllal és 2 gólpasszal vezette 4-2-es győzelemre az Inter Miami Torontóban. A 8-szoros aranylabdás klasszis ezzel rekordot is döntött. Ő jutott el leggyorsabban 100 közvetlen gól részvételig a liga történetében. Ebben benne vannak a gólok, illetve az előkészítések is. Messi mindössze 64 mérkőzés alatt ért el mindezt. Derült időnk lesz, de gomoly felhők is képződnek. Később délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé, csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Holnap a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A csúcsértékek 20 és 26 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Jó, nincs ez a brutálisan meleg, mint tegnap, de hát azért ez is gyönyörű nyári idő volt. Bár azért még így 6 óra magasságában még mindig simán kint lehet lenni valahol kertben, teraszon, szabadtéren. Nagyon remélem, hogy ti is így tesztek, és nagyon remélem, hogy ezzel együtt hallgatok minket a következő 120 percben. Chill Lounge és Deep House, elérkeztünk ide is. Indul a Night Shift 6-7 White Boy, 7-től vasárnapi rezidensünk DJ Németh.

0: nélkül. Ez a Night Shift.
1: És hát korábban már jeleztem, ugye, hogy 150 fölött én ezt már nem fogom mindig reklámozni, hogy hány mix van fent a Mixcloud oldalamon, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a szabályok nem változtak, tehát mindig csak akkor érkezik majd új feltöltés, ha az összes korábbi oda feltöltött mixemen van már minimum mindegyiken 100 meghallgatás. Most a jelenleg oda feltöltött 150 közül már csak egy darabon hibázik egy-kettő, úgyhogy ha szeretnétek újabb korábbi mixeket ott elérni, akkor azt az egyet még párszor hallgassátok meg. Jó, amúgy pedig mixcloud.com/DJ Whiteboy korábbi Night Shift-es mixeimet tracklistával együtt itt értek el.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Best FM Night Shift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban, minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Night Shift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre. Jó, tehát Best FM Night Shift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok.

0: Ez a Night Shift.
1: Nagyon kis időt kaptok arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chillange és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap után leteszik esküiket az új kormány miniszterei. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke bírálja a FIFA jelenlegi vezetését. Főleg az ország közepén számíthatunk záporokra. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Délután 4 órakor ül össze a parlament, ahol hivatalosan is megalakul a Tisza kormány. A kabinett tagjait az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, majd Magyar Péter a plenáris ülésen mutatja be a 16 miniszterből álló új kormányt. Az ünnepélyes eskütétellel hivatalosan is megkezdheti munkáját a Tisza kormány. Tenerifére futott be az a holland hajó, amelyen hantavírus fertőzést azonosítottak. A spanyol hatóságok megkezdték a 147 utas egészségügyi vizsgálatát és hazaszállítását. A fertőzéshez köthetően 3 ember meghalt, 8 gyanús beteget pedig kórházban kezelnek. Több utas még a hivatalos riasztás előtt elhagyta a fedélzetet, őket jelenleg is keresik. A WHO szerint a helyiek számára minimális a kockázat, ugyanakkor a hatóságok fokozott óvatossággal kezelik a helyzetet. Sepp Blatter keményen bírálta utódját és a FIFA jelenlegi működését. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség korábbi elnöke szerint Gianni Infantino vezetése alatt a szervezet eltávolodott a futballtól, és ma már inkább a hatalomról, valamint a pénzről szól. Blatter úgy fogalmazott, a FIFA gyakorlatilag diktatórikusan működik, ahol az elnök akarata dönt mindenben. A 90 éves sportvezető a 2026-os rekordlétszámú világbajnokságot is kritizálta, szerinte a fenntarthatóság háttérbe szól. Miközben a sportág valódi értékei egyre kevésbé számítanak. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság június 11-én rajtol, és ez lesz a futball történetének első csúcseseménye, amelyen már 48 csapat vesz részt. Tragédia Jászkíséren életét vesztette egy idős férfi, miután tűznyomaira bukkantak családi házában. A hálószobában kisebb területen égtek berendezési tárgyak, a lángok azonban még a tűzoltó kiérkezés előtt kialudtak. A feltételezések szerint a férfi füstmérgezést szenvedett, a tűzpontosokát vizsgálják. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Challenge és Deep House még egy órán keresztül. Közben megtörtént a csere, a váltás. Mostantól DJ Németi a lemezet.
3: Sziasztok!

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Na és hát akkor, mint hát ugye az első számú orákulum itt a Best FM Night Shift csapatában, hogy te, aki mindig megmondod a trendeket.
2: Jól
1: érzem én, hogy ebből az afróból kezdünk kimenni és belemenni egy ilyen latinosabb
2: trendbe? Ahogy a mellékkel
1: tárgyal. Ja, onnan jutott eszembe, igen, hogy...
2: Igen, ez a latinos, kicsit brazilos vonal, kicsit afró, azért az alapok még ott vannak. Úgyhogy igen. Tehát ez az egyik irányba, amiben elment most ez a nemzetközi zenei piac. Én nagyon szeretem, nagyon sok hangszer, hölgyek, csajok, lányok imádják.
1: Meg hát nyárra,
2: amúgy is nagyon passzol, úgyhogy én örülök neki, mindig megújulni, de van egy másik jóslatom.
1: Na?
2: Visszajön szerintem nagyon, amit én látok, ez az Old School House, tehát nagyon sok DJ-t látok, hogy veszi elő, sőt, egész szetteket csinálnak úgy, hogy csak külföldi zenék számokat játszanak. Tehát csak ezeket az old school, egy klasszikus house-okat játsszák, és megőrülnek rá.
1: Figyelj, a Lauerrel beszéltük, már nem tudom melyik hétfőn.
2: És ő is azt mondta?
1: Nem, hanem, hogy valamit, nem is tudom, valami Axwell Remix-et pörgetett.
2: Ja, és akkor beállt az Armand van Helden, a Swedish House Mafia egyik fellépésén, nem ezt beszélték?
1: Nem az Armand, az Eric Prydz. Eric Prydz állt be negyediknek,
2: mert... De volt az Armand van Helden is, a You Don't Know Me-val, bizony.
1: Arról én nem maradtam. Na, nem, arról beszéltük a Chris-szel, hogy én értem, hogy persze mindegyik lemezlovas azt mondja, hogy meg fejlődni kell, meg haladni kell, meg stb., de azért néha mégiscsak, hogy vajon mennyi annak az esélye, vagy mennyire lehetne, hogy mondjuk az Axwell és az Axwell-el kapcsolatban, hogy elővegye a régi lemezeit az Axwell, és egy ilyen, ami tele van Mambanával, igen, saját remixekkel. Hogy vajon egy ilyen szettet, hogy ők fognak-e még
2: valahol
1: játszani?
2: Szerintem ez most majd igazam legyen. Ezt tapasztalom, tudom, nagyon sok DJ-t követek, figyelek, podcasteket, mindent. Hallgatok rengeteg mixet, és nagyon sok DJ-nél hallom, hogy bebeteszik. Most már nem egyet, mert ugye régen ilyen hatásvadász jelleggel betettek egy nagy klasszikust, most már többet, és akár mehet egy kicsit tovább is, hogy visszajönnek.

0: Reggelizek minden este.
1: Hetek óta nem voltunk elérhetőséget így vasárnap, úgyhogy nehogy véletlenül lemaradjon, kimaradjon bárki, aki mondjuk a korábbi vasárnapi hangulatot szeretné bármikor megidézni, hogyha van térereje, meg telefonja, tabletje, laptopja, bármi, amin ugye a Mixcloudot elő tudja hívni. Szóval, hogy a mixek elérhetőek
2: a DJ Németi oldalon, Mixcloud.
1: Tehát Mixcloud.com per DJ Németi. Így pontosan mindenkit egyébként a Mixcloudon megtaláltok, kivétel nélkül mindegyik lemezlovas tölti fel oda a korábbi mixeit, jó? Tehát Mixcloud.com és DJ Németi, ha a vasárnapi hangulatot szeretnétek felidézni.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Na, ez biztos, hogy fogom játszani a BL-döntőt.
2: Nagyon jó.
1: Vagy a BL-döntő előtt.
3: Azért. Jó választás.
1: Már pörögnek a fejembe a dalok, hogy mi az, ami ugye egy ilyen puskásban egy jól hangzik, úgy 60 ezer ember úgy megindul rá. Mi jössz, vagy egyáltalán hát regisztrált egyenekre?
3: Jönnék, de hát szerintem biztos, hogy nem.
1: De meg, nem is próbáltam?
3: Nem regisztráltam, nem.
1: Hát úgy nehéz.
3: Nehéz, igen.
1: Jobban mindenben csinálok videót.
3: Oké, köszönöm, meg majd élménybeszámolót tartasz utána.
1: Mindenféleképpen, de addig van még bőven időnk, addig még lesz vasárnapunk, és például a jövő héten is, ahova várunk vissza szeretettel.
3: Nagyon
1: szépen köszönjük. Jó utat hazafelé.
3: Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Parlamenti bizottságok hallgatják meg a leendő minisztereket. Futballbotrány Prágában, többfelé számíthatunk esőre, záporra. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Holnap és holnap után az országgyűlési bizottságok előtt mutatkoznak be a Tisza kormány miniszterjelöltjei. A tervezett menetrend szerint az új kabinet tagjai kedden délután tesznek hivatalos esküt a parlamentben. A minisztereket az államfő nevezi ki a kormány főjavaslatára, ezt követően Magyar Péter bemutatja a 16 tárcavezetőből álló kormányát. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott. Mondta a rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
2: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
1: Franciaország új korszakot nyithat a gyarmati múlt rendezésében, könnyebbé válhat az egykori gyarmatokra hurcolt műkincsek visszaszolgáltatása. Emmanuel Macron még évekkel ezelőtt ígért változást ezen a téren, és az ország már úttörő lépéseket tett. 2020-ban Benin és Szenegál is visszakapott értékes történelmi tárgyakat. Idén elefántcsontpart számára is hazatért egy különleges kommunikációkra is használt óriási résdob, amely kulturális szimbólumnak számít. Botrányba fulladt a prágai labdarúgó derbi. A Slavia Sparta rangadót a hajrában félbe kellett szakítani, miután több száz hazai drukker özönlött el a pályát. A Slavia ekkor már karnyújtásnyira volt a bajnoki címtől, amikor a szurkolók áttörték a kordonokat, fáklyákkal rohantak be és a vendégszektor felé indultak. A rendőrség közbelépett, a Sparta játékosait biztonsági okokból kimenekítették. A történteket a klubvezetők is szégyennek nevezték. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és itt vagytok, hogy elbúcsúzzunk tőle a legjobb zenékkel. Nem is húzom tovább az időt, mert hogy nagyon sok dolgunk van, jön a Jakarta és az American Dream.
3: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy kis diszkó hangulat érkezik egy igazi királynőtől. Legalábbis ő ezt gondolja magáról, és szerintem nincs is tőle nagyon messze. Ő nem más, mint Janet Jackson, és jön a Together Again.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik az újpesti Fene gyerek, a volt focista, aki úgy gondolta, hogy a rappel jobban fog járni, és szerintem jobban is járt velem. Szerencsés volt, hogy jól döntött. Ő nem más, mint Curtis, és tőle érkezik a kegyelem.

Best FM a legjobb zenék üt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy dolgot garantálhatok, hogy bármennyire is szomorú legyen az ember, a következő dal valamilyen szinten jobb kedvre deríti, felhozza a gödörből, mondhatni így is, ez Only Mercy, és érkezik a Dance With Me Tonight.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, gyönyörű arc, gyönyörű hang, és nagyon, de nagyon sejmes melódiák. Nagyjából így lehetne Gabriel munkásságát leírni, tőle pedig most érkezik a biztonság kedvéért az Álmok szigete, tehát a Dreams.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap lesz a közlekedési kultúra napja. Folytatódnak az érettségig, többfelé lehet eső, zápor. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Folytatódik az írásbeli érettségig sora. Holnap digitális kultúra, ének, zene és belügyi rendészeti ismeretek tantárgyakból vizsgázhatnak a fiatalok. A nehezén már túl vannak, az elmúlt héten több mint 148 ezeren érettségiztek magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből. Jövő héten jön még a biológia, a kémia és a földrajz. Az írásbeli vizsgák 22-én zárulnak, az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e között, a középszintűek június 15-e és július 1-e között lesznek. Az élet nem adható vissza, ez a holnapi közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiumnak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
2: Erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzi, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
1: Bővült a DÁP, online is igényelhető a jövedelemigazolás és az úgynevezett nullás adóigazolás. Ezekre több állami támogatás és hiteligényléséhez is szükség lehet. A dokumentumokat például a fix 3%-os lakáshitelhez, a babaváró kölcsönhöz vagy a családi otthonteremtési kedvezményhez kérhetik az ügyfelek. A szolgáltatás jelenleg csak a digitális állampolgár weboldalán érhető el, a mobil alkalmazásban egyelőre nem. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és remélem, hogy teljes gőzzel felkészültünk már a hétfőre. Hogyha nem, akkor most segítek egy picit, jön most a Matchbox 20 és a How Far We Come.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, bele sem lehet gondolni, hogy micsoda karriert futhatott volna be Tupac, hogyha nem jár úgy, ahogy járt. Mindannyian tudjuk nagyon jól, Las Vegasban volt, hogyha jól tudom, egy boxmeccs után haladt az utcán, valaki melléjük állt, és a többi már történelem. De amíg dolgozott, nagyon komoly dolgokat csinált. Most például jön a California Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy igazi formabontó dal, ami szerintem soha, de soha nem fog megöregedni, és soha, de soha nem fogják az emberek elengedni, mert annyira megfogta őket. Az előadó zenekarról meg csak annyit, hogy ők még soha nem voltak itt a Sziget Fesztiválon, valahogy még nem sikerült ezt elintézni. Jön a Coldplay és a The Scientist.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. You know, I've been trying to get through this fixed color mind that I'm... Sometimes your nightmare turns into your...

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen most egy igazi kis szerelmes dal, kicsit furcsa köntösbe, de attól függetlenül szerintem nagyon szerethető, nagyon fogyasztható, és nagyon is kedvelik az emberek. Ő nem más, mint Vanessa Carlton és a Thousand Miles. Make my way downtown.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Népszerű volt az Európa Nap Washingtonban. Már szavazhatunk az év fájára. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Magyar ízek, néptánc és teltház fogadta a látogatókat Washingtonban, csak nem 2000-en fordultak meg a Magyar Nagykövetség nyílt napján, az Európa Nap program sorozat részeként. Az amerikai fővárosban rendezett eseményen gulyással, kürtős kaláccsal, magyar zenével és néptánc bemutatóval várták az érdeklődőket, miközben hazai szervezetek és kulturális programok is bemutatkoztak. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
3: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztest a július elején tartott ünnepélyes díját adom fogjuk hirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntése alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
2: Lionel Messi ismét főszereplő volt az észak-amerikai profi labdarúgó bajnokságban. Az argentin világsztár egy góllal és 2 gólpasszal vezette 4-2-es győzelemre az Inter Miami Torontóban. A 8-szoros aranylabdás klasszis ezzel rekordot is döntött. Ő jutott el leggyorsabban 100 közvetlen gól részvételig a liga történetében. Ebben benne vannak a gólok, illetve az előkészítések is. Messi mindössze 64 mérkőzés alatt ért el mindezt. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Este 10 után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélhetőleg csodálatosan telik ez a vasárnap este, és mindenki nagyon, de nagyon jól van. Hogyha nem, vagy egy kicsit nem, akkor én most segítek a legjobb zenékkel. Sean Kingston kezdi ezt az órát.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
6: Jaya, Sean

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jöjjön most az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap Ferenc névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Fábiókat, a Filipeket, a Fülöpöket, az Izidórákat és a biztonság kedvéért a Jakusokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, mindenféleképpen ragad meg a telefont, és dob rá egy üzenetet, vagy hívd fel. Ennyi. Mi pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel. Érkezik most nálunk Dario G és a San Chimi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt és a következő előadót egyáltalán nem kell bemutatni, hiszen mindenki ismeri, öreg, fiatal, kicsi, nagy, lány, fiú, egyszerűen szó szerint mindenki. Ő Michael Jackson, jön a You Rock My World.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a szakértők azt mondják, hogy ha valamihez értett Usher, akkor az az volt, hogy megfogja és megmozgassa a tömeget, és hát a következő dallal szerintem nagyon elkapta anno a frakkunkat, én pedig már indítom is, hogy senki se legyen bármilyen szinten kérdőjelek között, jön a DJ Godas Falling in Love.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és örömmel jelentem be, hogy indul az utolsó órája a hétvége utolsó napjának, és pont, és hogy mivel? Hát egy igazi, de igazi klasszikussal, jön a Fugees és a Killing Me Softly.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen időjárás várható a holnapi nap folyamán. Kérem szépen, 17 fokra ébredünk, és 27 lesz napközben, nagyon jó, viszont szeles napunk lesz a biztonság kedvéért, és záporok, zivatarok várhatóak, jaj, de jó nekünk, úgyhogy így jártunk, jöhet elő a rövid gatya, meg a lazább öltözet, de a biztonság kedvéért egy esernyő legyen nálunk mindenféleképpen. Na de menjünk tovább, micsoda dal jön, Free Drives on a Vinyl, Grease 2000, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt azoknak a hölgyeknek küldeném, akik nincsenek megelégedve saját magukkal, és mindenáron változtatni akarnak a külsejükön. De hát Mika megmondja a tutit, hiszen jön a Big Girl. Big Girl.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem szabad elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig jön nálunk Fábián Juli és Zueker közöse, ez a Girlie.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje, és ahogy a következő dal is mondja, fly away, tehát elhúzok hazafelé. Érkezik Lenny Kravitz, én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk, remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.